0: Český festák. Stage. Rock Radio Stage.
1: Voda je fajn. V létě na koupání.
0: Rock Radio Stage.
1: Voda je fajn.